dávat z popilotémy. A vy sam davam kroplivam, vajibam, unvepibam, uspondajem svišlas, vajam gazdajem prišmetem. A ena, i bez garšas.